mit az unom, Alex Pudat gyakon, szemleg a lőbben mi út, múzika mennyibe buszki, on tudta az a dunnája való, nevesztus ligacus vannak, on lőbben oda azt a nőt.